0: Hírek, hírek, hírek. Sportcset, webpostál. Hírek, tiéd, hírek, sika. Hírek, hírek, tiszka, poskoltyák. Irio, Volkswagen, T-Rock, Trita, Stel, Adrenalin. Skalcsán, Szinja, Rockstar.
1: Volkswagen.
0: Ahopa, Prizrán, Paki Automobile, The Porsche, Pristina.